0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 30-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek.
0: Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Pegyesac híd mind a 6 pillérének beton védő rétegében. Ezért októberben megkezdik a javítást, ami várhatóan 8 hónapig tart. A 2,4 km hosszú híd a Pegyesac félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A horvát közutak közlése szerint a hibák nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát. A repedések a pillérek vasalását védő külső betonrétegben alakultak ki, egy részükben nedvességet és vizet is észleltek. A javítással azt akarják megakadályozni, hogy a tengervíz és a só elérje az acélbetéteket, és hosszabb távon korróziót, illetve a beton leválását okozza.
2: A térséget és Európát sújtó tartós, intenzív nyári aszály következménye, hogy jelenleg rekordalacsony, kritikus vízállás mérhető a Dunán. Ez a szint eléri a korábbi történelmi negatív rekordokat, ami komoly korlátozásokat és intézkedéseket tesz szükségessé a folyami hajózásban és a vízgazdálkodásban. A témáról az Alsó-Dunavölgyi Bajai Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezetőjével, Abonyi Csabával beszélgettem.
3: Hivatalos adatok szerint hogy áll jelenleg a mérce, például a Duna-Magyarországi szakaszán, Bajánál vagy esetleg Mohácsnál?
4: Így van, gyakorlatilag újra rekordot döntöttünk. Ugye az előző kisvízi rekord az 2018-ban következett be ezen az alsó Duna szakaszon. Most 2 héttel ezelőtt volt egy újabb rekord, ez 14 cm volt, de a legfrissebb adatok szerint még tovább csökkent a vízszint, úgyhogy ma 9 órakor Bajánál mínusz 4 cm volt a vízállás, a Kohácsnál pedig 11 cm, és az előrejelzések szerint Magyarországok 6 napos előrejelzés készül a Duna vízállására. Az előrejelzések szerint Bajánál mínusz 20 cm várható 6 napon belül.
3: Hogyan lehet értelmezni ezeket a számokat?
4: Hát igen, ezek a hivatalos vízmércén mért adatok. Ezeket a vízmércéket 120-150 évvel ezelőtt helyezték el a Duna partján. Akkor úgy gondolkodtak, hogy az akkor ismert legkisebb vízállás alá még jócskán betolták ezeket a vízmércéket idézőjelbe, tehát úgy rögzítették, hogy a nulla pontjuk szinte biztosan víz alatt legyen. Csak hát azóta eltelt sok idő, megváltozott a Duna vízjárása, és hát így jutottunk el most odáig, hogy itt Bajánál és Mohácsnál is negatív értékeket lehet majd mérni. Tehát van egy viszonyítási pont, úgy lehet talán a legegyszerűbben, hogyha analógiát keresünk rá értelmezni, hogy a hőmérséklet és skála is át tud menni negatív tartományba, mondjuk ott egy könnyebben érzékelhető átmenet van, ugye a vízfagyás pontja nulla.
3: Volt-e valamilyen intézkedés az elmúlt napokban, be kellett-e vezetni például korlátozásokat, hajókorlátozást, vagy egyéb intézkedések vannak érvényben?
4: Igen, hát ilyenkor az elsődleges érintett az a hajózás, mivel a lecsökkenő vízszintek miatt a mederben a vízmélység a gázlós részeken ott lecsökken, és akkor a hajók nem tudnak olyan nagy megdéssel menni, mint ahogy szeretnének. Erre vonatkozóan ugye előre a mederfelszínesekből, meg a vízfelszín görbékből számított úgynevezett gázló jelentés készül. Van jelenleg az a csúcsgázló, ez a solti gázló egyébként így hívják, ahol a meder alapja miatt, meg az alacsony vízállás miatt a legkisebb vízmélységek alakultak ki. Ez jelenleg 151 cm, tehát ez azt jelenti, hogy ezen a Duna szakaszon nem lehet hajózni csak ennél kisebb merülésű hajókkal. Teherhajók esetén ez például azt jelenti, hogy csak annyi terhet rakhatnak vele, hogy ennél mélyebbre nem merüljön. Nyilván egy személyszállító hajó, ha ennél nincsen nagyobb merülés, akkor tud közlekedni. Nagyon fontos, hogy ezt megtartsák a hajózás részvevői.
3: Felmerül-e ilyenkor a vízminőség problémája, védelme?
4: A főmederben nem jellemző. Ugye a Duna ilyenkor is szállít elég nagy vízmennyiséget, közel 800 köbmétert másodpercenként elég jól átkeveredik. Nem is hordalékos a vizet, tehát hogyha ránézünk, akkor optikailag is egy nagyon tiszta vizet látunk, látni viszonylag mélyre. Tehát a Dunán nem jellemző, hogy kialakuljanak vízminőségi problémák, kifejezetten csak az alacsony vízállásból következően. Tehát az elő szokott fordulni még, hogy medere alján lévő mindenféle ilyen megtapadt algák, moszatos élőlények, azokat ugye a víznyomás tartja a medere alján, és akkor az elő szokott fordulni, hogy az alacsony vízállás következtében lecsökken a vízosztok nyomása, és akkor onnan föl tudnak szakadni ilyen algás, moszatos részek, amiket utána tovább szállít a Duna. Tehát azon felül, hogy látszanak, vízminőségi problémát nem okoznak. Itt inkább a mellékvízrendszerekben fordulhat elő olyan, hogy vízminőségi probléma áll elő. Ennek oka ugye a felmelegedő víz, az abban lejátszó természetes biológiai folyamatok, hogy a felmelegedő víz kvázi katalizátorként bizonyos algafajok elszaporodásához vezethet. Éjjel nem tudnak fotoszintetizálni, elpusztulnak, és ilyen nagyon rövid életűek, és a vízbe fölhalmozódó biomassa, tápanyag, az a végén aztán oxigén hiányos állapothoz is vezethet a hajnali órákba, már komolyabb vízminőségi problémát jelent. Mellékvizeken nem nagyon tudjuk miért kezelni, olyan nagy kiterjedésű mellékvizek vannak, hogy gyakorlatilag ennek a kezelése az lehetetlen. Ha kedvező fordulat bekövetkezne az Alpokban, és érkezne egy kis vízszint emelkedés, akkor ezek a hullámtéren, az átéren lévő mellékárak kapnának vízpótlást, kis vizet, és akkor megszűnne ez a probléma. Szélsőséges esetben egyébként ugye ezek a mellékárak ki is száradnak, ez sem teljesen szokatlan, tehát ezek a jelenségek ezek be szoktak rendszeresen következni, amikor kis víz van. Ugye most az extrémitást az okozza, hogy rendkívül kis víz van, tehát most olyan helyek is esetleg kiszáradhatnak, vagy elvágódhatnak a főmedertől, amelynél még ez eddig nem következett be.
3: Lehet, hogy általánosnak tűnik ez a kérdés, de mit tehet a lakosság ilyenkor, vagy a helyi gazdaság? Mit lehet javasolni ilyenkor?
4: Azt kell tudni, hogy a Duna mentén lévő településeknek a vízkészlet, az ivóvíz ellátása az úgynevezett parti szűrési kutakból történik, tehát felszínalatti vizekből nyerik az ivóvizet, de ez összefüggésben van a Duna vízállásával, tehát ilyenkor azért, ha tudatosan szeretne a lakosság eljárni, akkor értelemszerűen érdemes zivóvízzel takarékoskodni. Jelenleg nincsenek ellátási problémák, tehát sem olyan jel nem mutat arra, hogy korlátozni kellene ezeken a településeken a vízfogyasztás, de ha tudatosan szeretne valaki élni, akkor nyilván lehet takarékoskodni a vízzel. Ami szerintem fontos, hogy a Duna nagyon vonzó turisztikai célpont, és hát ilyenkor azért a turisztikai kesztellési célú víziközlekedésre is számos nem várt veszély leselkedik, tehát nagyon körültekintően kell a sporteszközökkel is közlekedni a Dunán, meg egyáltalán ott tartózkodni, fürdőzni, olyan dolgok kerülhetnek elő a mederből, amiről eddig nem tudtunk, mert olyan vízmérségben voltak, és ezek most esetleg szárazra vagy sekélyvízbe kerülhetnek, ami veszélyes lehet közlekedőkre, fürdőzőkre egyaránt. Tehát erre mindenképpen javaslom odafigyelni.
5: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
6: Glas Hrvatske.
7: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
8: Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.